Ord dal chalender dal paur. Curcha mund deis eis chapucha, eis la plövge sün üscha.